0: Hát se mostanin. Jogom még acskán tudtam még ott a NBC Radio. Hát a pagicsik.
1: Lack Laurent Indian Band, igani, nés askítál társtárcsagóma, mi lajjávi, már ma újvin. It's the second annual Family Wellness Conference. Szóval kacspa gavják a viszámit. Így új csámit tudjuk, ha vasszak méne, hosszkájak méne, kák is sok pikit csak így tiejek, kák így lavják, szóval kacspa viszámáv, tentői múlt csak így csás, tentői gina a pákít. Kospió magáv, hogy már csapadik, mit tátát nyúlságban, hogy mit csinálják a apísim, July the 14th, igen, stog is a mámávi. Szóval nyúlságban, nyán, nyúlságban, hogy tasszában, hogy mit csinálják a apísim, igen, hogy ott tehent, mert nem meg kell, hogy hihik, hogy ma Urban Reserve ki, te megmennek, te hedement, te helyek, te mennek a jászák, hogy sége, meg elgé csemették, nem meg elmúlt a paskak. És én se bírtam még, mint az ég, ahogy kell még ott, hogy mi nem ennél már módsigák. So it's on the Urban Reserve. De nem tudok, hogy ott, hogy ezt a hallgatják, néhéz, hogy így, hogy mi zajjá, hogy neki szé, hallják hands-on cultural workshops, kagyi kocsik tengé, hogy te tudtam, néhéz, hogy így, hogy there's vendors on site, hallják ki gamanok, hallják kácsalag is, csigák, hogy ott tájjálok, self-care stations, ahol pemihis soinan tavisiak on ikut hatastavak, ahol kuigaki tocsigano, nanihimito nano, there's entertainment for all ages, Cree bingo, kuyastavak, ottajamuog minna uintomaog, tapiahayamitsik, tetasakiog, tahtogisikog, iksipadagi, apistagisikadagi, kohuttagusindagi, there's youth and family activities, uskajak tamiskamagi, kuyakota, tatotakwa, and the whole family, tamiskamagi, kuyakota, tatotakwa, muttihuin minapu, We see here we are. So Ben Office is IMIC. Takamasnoga in our 306-252-183. There's door prices to be had. There's a petting zoo. So na not talking about your steel got the and in the cultural village, Pakigi Noki win was quite at Oskatamok, the tapas the Higi Yoga, the Pieto Siha Chigaya, to the Podiogiskana, Nihido Maskiki at the Mam Skutamok, the Nogotaok, we may make Siha Chigiok, Mr. Goski, Kamina Sisi, Gonato Sihiok, Mr. Tatamogment, the Hotabatio got sit no others, wagon rides, there's Egotati Tayogi, Tigmina, Chimwinigotatana, Nipi must do health services, EMS, Gotahuestachik, that's Gotchkitu and Tamog, Minuin Tomog, Egamina, Takitochigan, Nigamunan, that's Gos July the 14th, Black Rain, Gotahikitochigiok, Nigamok, July the 15th, Yaganamaya, and Stugi Sigagi, the Wahwaskai Bintu, Gomin, the Chachigahaka. So it's got you in Hiltochik. These are competitions, and then July the 16th, there's a family jamboree. Yukutomagawi Takamiga at the Lackaranch Indian Band Urban Reserve, and Tayamigao Chinasik, between the Motorin and the Northland Hotel, Manamaga, Kapaskaganama. For more information, Gabich Minagagiacha Mustag Lillian Sanderson, Ayamihachi OT 306-420-4773.
2: Tyson Benali, his band Blackfire, was a way to share the injustices his family experienced as Dene people.
3: In the songs, we could talk about these issues that we were being ignored with.
2: Blackfire is one of many indigenous punk bands that are inspiring change and empowering younger generations. That's on Unreserved with me, Rosanna Deerchild.
4: Unreserved, Thursday nights at 10 on NBC Radio, with replays Saturday morning at 11 a.m. and Sunday night at 11 p.m.
5: Hi, I'm Rebecca Strong, and you're listening to Saskatchewan's Indigenous Radio Network, NBC.